kedosos shaya dada raya dada lika dada raya dada raya dada jedada raya dada.